0: zenét. A te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
3: Ubi-ubi-u. Hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
2: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
4: Big on my way downtown, walking fast, places pass and I'm homebound.
0: Egy fiam zene most!

0: 90 szeretetével itt a Best FM.
1: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Szelíd napsugár és költészet várja a verskedvelőket ma. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát, és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. A nyár hangulatát és a líra megnyugtató erejét ötvözi a debreceni pincelíra következő estje, amely már a 144. alkalommal várja az érdeklődőket. A szervezők úgy fogalmaznak, szelídre szűrt napsugárral és Babics soraival hívják a verseket szeretőket az új galéria hűvös falai közé. A mai kora esti találkozóra a résztvevők saját költeményt vagy kedvenc verseiket is magukkal hozhatják, így ezúttal is a személyes élmények és a közös vers élmény kerül a középpontba, mutat rá a Dehír. Folytatódik a mobil hulladék udvarszolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Helybe viszi az ügyintézést a kormányablakbusz. Július 14-én Nyíracsádra érkezik a mobil ügyfélszolgálat. A HAON cikke szerint a busz délelőtt 10 és 12 óra között várja az ügyfeleket a könyvtár előtti parkolóban. A következő napokban záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok lehet, majd vasárnapra ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára addig is akár 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.

0: nevem, mint az a napköz is ki jól lakott, hosszra gyűjtem, csókolom, jó napot. Tele a nézőtér a haknikon, nem leszek én Kossuth díjasikon. Szótak szám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ő.

szívvel. Akkor is eltörtem a ropit simán félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy nem fogok már nőni, hogy mint egy átlag ember, ezért is mi hibás a rendszer, a lényeg hétről hétre, hogy bekerüljek a tévébe, és attól, hogy fejemen nincsen, még lesz itt minden, falunapok ingyen. Ezt én

Fifth Harmony és a Work From Home, a dolgozó népet szolgálom. 6 óra múlt 1 perccel indul a reggel az önök zenei kedvenceivel. Köztük Ellie Goulding és a Burn.

0: Just Might. És hogy már a reggeli ébredezés pillanataiban is bebizonyítsam, a Best FM rádió zenei kínálata a legváltozatosabb. Újdonságok mellett olyan régi klasszikusok, mint az Air Supply. És ez a csodálatos ballada július 9-én csütörtökön Debrecen kedvenc rádiójában. Na, nem mondom csütörtökön, de igen, a Lukréciák ünnepelnek ma éppen, és Évi meghozza a legfrissebbeket.
1: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál. Nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. Emellett a vármegyei építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályos foglalkoztatásra. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja a Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyag volt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Ugye, egy kis odafigyeléssel. Hát magunknak okozunk nyugodtabb éjszakákat, na meg a szomszédnak is. Megye, ugye, kedves Évi, megyét szerettél volna mondani? Na nézzük, hogy milyen lesz a megye időjárása. Várjuk az információkat.
1: A következő napokban záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok lehet, majd vasárnapra ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára addig is akár 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
0: Csak szólok, hogy 11-12 fok van, a legjobb esetben is 14, ami azért jócskán elmarad a 25-höz képest, mert hogy ilyen is volt az elmúlt hetekben, napokban. Na hát majd visszatér a 35 fok feletti hőmérséklet állítólag. Már úton a nyár következő igazi hőhulláma, de azért ez még nem ezen a héten fog bekövetkezni. A megyénkben. És itt a megyeszékhelyen, Debrecenben indul a Best FM reggeli ébresztő műsora.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: ahol 7 perccel 6 óra után Fazekas László kíván mindenkinek kellemes készülődést Ellie Goulding dalával, a Burn-nel, hát nem lesz olyan forróság, hogy megégjünk a mai napon.

0: Just Might, Bruno Marzalát hallották a Best reggelben.
1: Jó reggelt!
0: Reggelt mindenkinek, meglepően hűvös reggele, hát sokkal hűvösebb, mint az elmúlt napok bármelyik reggele, 12 fok, 14 fok, ennyi van nagyjából Debrecenben. Tekerek befelé 6 óra előtt a Best székházban, így beleillatozom a levegőben, és mit érzek? Ó, hát a friss kenyér illatát, még a nyállal választásom is beindult, mint Pavlov kutyájának a csöngőt halva. Hát igen, beindult a sütőde, úgyhogy így a Böszörményi útat beterítette egészen a Mester utcáig. Komolyan mondom, harraptam a levegőt, de hát inkább a friss kenyér illata hozzon ilyen érzéseket, mint pedig a párás levegő. Hát ma reggel ez egyáltalán nem igaz, kellemesen felfrissültünk, már majdnem, hogy kellemetlenül. Azért egy rövid gatyó és egy póló, lehet, hogy kevés ebben a 12-14 fokban. És napközben is 24 fok lesz, tehát hol vannak már a 35 fokok? Nekem ez így tökéletes, félre ne értsék. Viszont mondjuk tegnap nem sikerült annyira jól ilyen tekintetben a végzősök csobbanása a nagyerdei strandon. Hát mert hogy az időjárás az nem volt túlságosan kegyes hozzájuk, már mint a nap első felében, aztán délutára már jóra jött a dolog. Viszont mivel ilyen felemás volt a nap tegnap az akvatikumban, ugye a végzősöknek gratulálva a kiváló eredményekhez az érettségén, ezért úgy döntött a polgármester hivatal, hogy lesz majd egy ráadás nap. Azt talán már remek lesz elejétől a végéig az időjárás szempontjából. Bár láttam a fotókat, és úgy láttam, hogy a felhők nem árnyékolták be annyira a mulatozó fiatalság jó kedvét. Hát gratulálunk, és szorítunk, hogy a

következő nap már tényleg maximális legyen. Már is érkezik az Air Supply a Best FM-en, egy réges-régi nagy kedvencen, amit hadd küldjek azoknak a szorgos kezeknek, akik lerendezték, hát a Bartók Bélán, ugye, a körforgalomnál, a sövényt. Lassan már majdnem elénekeltem reggel, hogy és mi látszik még ki a bokorból. Látszik egy érkező rádiós műsorvezető, vagyis hát nem biciklin, eléggé megnőtt a sövény, úgyhogy azt rendbe tették a srácok tegnap előtt, olyan jó volt, és biztonságos kikanyarodni már utána. Úgyhogy tényleg küldöm akkor ezt a dalat nekik, már melyiket? Ezt a réges-régi nagy slágert, amit az Air Supply fog végre elénekelni, hogyha befejezem a mondókámat, legyen ez most. Jön az All of Love 6 perccel fél hét előtt.

Forever You Will Go, a The Calling dala a csütörtök reggelben a Best FM-en 4 perccel fél hét után. Remélem még nem késnek. Én kések egy picit a Best kalendáriummal, ez ne zavarja meg önöket. Imádom, amikor azt mondják a hallgatóink, amikor néha találkozunk velük így személyesen, hogy hú, valamelyik reggel nagyon izgultunk, mert nem akkor jött annál a lámpánál a Best horoszkóp, ahol éppen hallani szoktuk, és azt gondoltuk késésben vagyunk. Na, hát azért ezt rugalmasabban kezeljük egy picikét, ahogy a muzsika adja, úgy esetleg csúszhat egy-két műsor elem Debrecen kedvenc rádiójában, de ezért elnézést kérek. Szóval július 9-e van ma, Lukréciák ünneplik a névnapjukat. Születésnapos lenne Nikola Tesla, a váltóáramrendszer, az indukciós motor, a transformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója, 170 éve született. Aztán 134 évvel ezelőtt Siménfalvi Sándor, a postás bácsi. Annak idején nagyon-nagyon régen, a 60-as években a Magyar Posta reklámfilmjeinek ő volt a postás bácsia. A Hollóval talán emlékeznek még rá. Szóval 134 éve született Siménfalvi Sándor. 101 éve született Keres Emil, színész. 95 évvel ezelőtt Krencsei Marianne, az 50-es, 60-as évek sztárja volt, színésznő sztárja, a Lilionfi, az Aranyember és a Tenkes kapitánya közreműködő. 93 esztendős lenne ma a kiváló komika Csala Zsuzsa, akiről még ebben az órában megemlékezünk majd a születésének az évfordulóján. 73 éve született Fa Nándor, magyar vitorlázó, aki 717 nap alatt körül vitorlázta a földet. És 79. születésnapját ünnepelné O.J. Simpson, amerikai futballista színész, aki színészként például a Csupasz pisztoly filmekben működött közre. Az nem kérdés, hogy Tom Hanksnek, aki ma 70 esztendős lett, külön fejezete lesz a csütörtök reggelben, a következő órában érkezik majd Forrest Gump. De előtte még itt van például Bon Scott, aki 80 éve született 1946-ban, és csak azért játszom ebből a dalból, bár kiváló dal, egy rövid részletet. I'm on a-

mert a minap pont így reggel adtam le a Highway to Hell-t, Bon Scott ünnepelni, tehát ma az AC/DC énekese volt a 80. születésnapját. És megvan még valakinek rajtam kívül a Les Humphrey Singers? És mondjuk a Mexico Toxico? Erre a dalra gondoltam. Hallgassák csak!

0: Christopher Yim, aki állítólag az énekese volt ennek az együttesnek, kiderült később róla, hogy ott volt, de nem énekelt. Hát ő lenne ma 79 esztendős, vagy hát lehet, hogy ő ma 79 éves. Remélhetőleg még velünk van. És velünk vannak a Lukréciák? Akkor most őket köszönti Debrecen kedvenc rádiója.
1: Köszöntjük Lukrécia nevű hallgatóinkat! A Lukrécia női név, a latin Lucrecius férfi név női párja. Mindkét név a latin lucrum, magyarul nyereség szóra vezethető vissza, így módon a név jelentése mai szóhasználatban megnyerő. A név legismertebb viselői Lucrecia Borgia, továbbá a Frak című rajzfilmsorozat egyik macskája Lucrecia, és természetesen ön kedves Lucrecia, aki a rádió.

0: Fuck!
1: Jaj, Lukrécia! A frakból az egyik macska, a másik ugye szerénke. Hogy jellemzi őket? A Wikipédia így kezdődik. Kövér fekete macska, elnézést kérek, és kövér fehér macska. A fekete macska volt Lukrécia, aki inkább fondorlatos és ravasz volt, és folyton azon mesterkedett, hogy hogyan tudnának minél több borsot törni a jó, kedves, aranyos frak orra alá. A szerénke meg ugye Lukrécia állandó társa, de hát most hagyjuk szerénkét, mert mégiscsak a Lukréciák ünnepelnek, boldog névnapot nekik, és ha már frak, akkor itt van egy kutyuska, a fotón Gabriella kutyuskája. Szabadságon vagyok, de ilyenkor is jó, hogy veletek indul a napom. A kutya sétáltatás közben. Jaj, milyen cuki fiú, vagy kislány, nem látom innen. Hát akkor, kedves Gabica, jó kutyasétáltatás, ti így vagytok egy család, úgyhogy jön a VR Family. A best családnak. Debbie Slade-gel, aki a Sister Slade énekesnője volt, és ma ünnepli a 72. születésnapját. És igen, a horoszkópot váróknak üzenem, hogy még egy kis türelem, mindjárt elmondjuk, mit ígérnek már a csillagok. A best FM-en.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, nagy önbizalomra tesztelt azáltal, hogy játszva megbirkózik a feladataival. Az átlagosnál több kiadása lesz, de meglepetés nem éri, mert jó ideje készül erre. Mika, itt az ideje, hogy élvezze a nyár minden szépségét és az élet apró örömeit. Találja meg az egészséges arányt a hivatása és a magánéletére fordított idő között. Ikrek, rutinból teszi a dolgát, nézzen utána, milyen újdonságokat tudna bevezetni. Legyen nagyon kedves és megnyerő, meglátja, hogy a siker nem marad el. Rák, társa gyakran kritizálja önt, és bár nem szakítanak, de eltávolodnak egymástól. Ne tartsa fontosnak, hogy másnál vigasztaludjon. Oroszlán, a tegnapival ellentétben ma kellemes nap elé néz, ne feledje legalább telefonon kiengesztelni a barátait, hiszen nem ezt érdemlik öntől. Szűz, eddig biztos volt önmagában, ezt kritikusan fogadta a környezete, most viszont, amikor a megvalósításra kerül a sor, megrémült. Mérleg, tudta nélkül belekavarodott egy kellemetlen ügybe, szeretne kimászni belőle, de minden igyekezete ellenére még jobban belebonyolódik. Skorpió, hiába szeretne nyugodt életet, minden napra jut valami izgalom, partnere kissé türelmetlenebb, ezért gyakrabban veszekednek. Nyilas, családi viszály kavarja fel az életét, így megsűrűsödnek a tennivalói, anyagi helyzetében sem várható jelentős változás. Vak, a földjegyű Szaturnusz hozzásegítheti ahhoz, hogy jó teljesítményt nyújtson, a jogi ügyeket, pereket mellőzze, mert a tévedés veszélye fennáll. Vízöntő, rugalmasnak kell lennie, ha váratlan helyzetbe kerül, hallgassa meg azoknak a véleményét is, akik csak kérdezésre nyilatkoznak. Valak, tele van vágyakkal, reményekkel és tervekkel. Most minden sikerül, a kilátásba helyezett utazás bejön, és szinte mámorossá teszi.

0: Sweet Home Alabama, avagy oh, Summer Long, hát ezt pont ma reggel nem fogjuk érezni, hogy minden nyár hosszú lenne. 14 fok van Debrecen belvárosában, 24 fok lehet majd ma, nem több annál magas UV-sugárzás mellett. Na menjünk tovább azzal a komikával, aki 93 esztendős lenne a mai napon. Egészen 80 éves koráig volt velünk a nagyszerű Csala Zsuzsa, akit hát nyugodtan hívhatunk a kabaré műfajának egyik legsúlyosabb komikájának. Drága jó Csala Zsuzsa, hát mennyi most, hogy csalt annak idején az arcunkra, amikor eljátszotta Hófehérke szerepét abban a rádiókabaréban, ahol a hét elgyötört törpével kellett együtt mókáznia, például Csákányi Laci bácsi valakit, hát kuka szerepét kapta meg, azt meg azóta tudjuk, hogy hol vannak a fiúk. Hát a fiúk a bányában dolgoznak.
1: Szervusztok, törpék!
2: Csak én vagyok itt. Kérem.
1: A többiek hol vannak?
2: A fiúk a bányában dolgoznak.
1: És te miért nem dolgozol?
2: Mert én kuka vagyok.
1: A köztisztaságnál?
0: János, te annyira tudod, hogy mi következik. Most komolyan mondom, hát hiába vagy legrutinosabb hallgatónk. Ahogy meghallotta Csala Zsuzsász, a következőt írta: pihe barátunk, yes sir, hordok bugyit. Yes sir! Csak is ezzel zárhatjuk a Csala Zsuzsáról való megemlékezést, aki 93 éves lenne a mai napon. És igen, egy jó kis szilveszteri műsorban a nagyszerű Mányai Zsuzsával. Ugye azóta már mind a ketten fent a Mennyországban elénekelték a Bakkara együttes 1977-es slágerét. A Bakkara ugyanaz, mint a 90-es években a Makarénás Los del Rio, két spanyol hölgy, ugye a Los del Rio az két spanyol idősebb bátyó volt. És hát a 70-es évek eurodiszkó muzsikájának egyik legnagyobb slágere a Yes Sir! Hordunk bugyit, ma reggel tundra bugyit!

a Purple Disco Machine és Sophie, az énekes az In the Dark című dalban a csütörtök reggelben 7 órakor. Jó reggel, Debrecen! Mindjárt folytatjuk a Goldennel!

0: aztán érkezik minden rádiós műsorvezető rémálma, legalábbis az enyém, no meg a Váradi Ferié.
1: Ellopták a biciklim, a piros-fehér biciklim, a kereke még ott maradt, a teltéri pad alatt.
0: Félre ne értsék, nem zeneileg van kifogásunk az Ellopták a biciklim című Hamkoham dallal, hanem tartalmilag. Minden kerékpáros műsorvezetőnek kívánjuk, hogy maradjon, mármint a kerékpárja. Hamkoham, aztán a csodálatos Fábián Juli. Ó, de kár, hogy nincs már velünk. 46 éve született Fábián Juli érkezik majd a Zuhakerrel és a Like a Child-dal. Aki pedig a mai napon a 70. születésnapját ünnepli. És Hollywood egyik leghíresebb színésze, egy imádnivaló figura. Fuss, Forrest, fuss! Ugye, hogy mindenki tudja. Kit köszönt ma a 70-en Debrecen kedvenc rádiója? Andi, neked is köszönjük az információt, éppen most érkezett egészen friss. Kisült-e már a kalácsom, a mákos kalácsom a Mák utcában? Trafibox és aktív. Köszönjük, Andrea!
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
6: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
7: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
8: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
9: Reklámot hallottak.
10: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
10: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidő sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bár ki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
0: Nekem ez rendben van, hogy Nyugat-Európát érinti ez a hőhullám. A 42-t a senki nem kívánja ismét. Hát ma biztos nem lesz annyi, mert hogy elég hűvös a reggelünk, 14 fokkal kezdünk, és igen, Évi, lehetnek záporok, zivatarok.
10: Záporra, sőt, akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
0: Köszönjük szépen, folytathatjuk, ugye? Ez a csütörtök reggel, vagy kis péntek, ahogy szokták hívni azok, akik már nagyon a hétvégére koncentrálnak. A hétvégén egyébként nem lesz okunk panaszra, az időjárást illetően nagyon kellemes, de inkább 30 fok közeli értékek várhatóak majd.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Szóval ezen a hétvégén még 30 fok alatt, aztán a következő héten meg egy picikével 30 fok felett, ahogy azt hallhatták a hírekben a szakembertől. Vissza Debrecen zenei kedvencei közé. Mákutca, Trafibox aktív, ez pedig a Huntrix és a Golden 6 perccel 7 óra után.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: A Best reggellel.
2: Július 9-én csütörtökön 2:48 után jó reggelt kívánunk, és Dóri, neked is jó reggelt. Sikerült már azóta megfejtened, hogy Ebesnél mi lehet a szokásosnál is hosszabb sor oka? Azt írja Dóri, hogy a 4-esen Ebesnél Debrecen felé torlódás van, és hát ez általában ilyenkor nem szokott ilyen hosszú lenni, most meg igen. Na, kíváncsi vagyok, hogy ennek van-e különösképpen oka vagy sem. A Mák utcában aktív a Trafibox, ez teljesen egyértelmű. Köszönjük az azóta is érkezett bejelentéseket. Ha önnek is lenne egy, csak a Best FM 500-540 és 39-33-104-6 és akkor labdarúgó világbajnokság! Jönnek a negyeddöntők ma este Franciaország-Marokko 10 órától, holnap Spanyolország-Belgium 9 órától. Szombaton játsszák majd 11 órától, ugye estéről beszélünk, éjszakáról, a Norvégia-Anglia összecsapást, és Argentína-Svájc az majd vasárnap hajnalban várható. És akkor két érdekesség a világbajnoksággal kapcsolatban. Igazából a nagy ágyuk között már csak Messi maradt talpon, a többi esélyes kiesett, és egy egészen friss, a franciáknak nincs Trumpjuk, úgyhogy érvényben maradt a gólpassz király sárgája. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ugyanis elutasította a francia válogatott

Hamkoham, és az ellopták a biciklim. 10 perccel fél 8 előtt, aztán pedig mindjárt érkezik Forrest, a kicsi Forrest, Forrest Gump, a születésnapos Tom Hanks-el.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medence áruházban. Aqualing medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Próbáld ki a legújabb Kawasaki modelleket! Július 10-11 a Kawasaki Good Times Tour Debrecenben! Foglalás motodrom.hu.

0: Nagy Bogi Dessel, a Best FM-en a csütörtök reggelben. Jól leszek újra. 7:30. Jó reggel, Debrecen. Találós kérdés. Melyik az a film, ami hát 2,5 órás, de akárhányszor kezdjük el, vagy én speciál kezdem el nézni, pillanatok alatt elröpül, mert annyira gyönyörűséges, annyira érzelmi hullámvasút. És benne van Amerika történelme 2,5 órában, annak a nagyszerű színésznek köszönhetően, aki ma bizony 70 esztendős lett. 2-szeres Oscar-díjas, 4-szeres Golden Globe-díjas, kapott Oscar-díjat a Philadelphia, az Érinthetetlen című filmért, kapott a Forrest Gumpért, és hát a Golden Globe-okat pedig a Számkivetetnek, sőt a Segítség Felnőttem című filmnek, és ezt nem is tudtam, köszönheti, valamint a Forrest Gumpnak és az Érinthetetlennek. Természetesen Tom Hanksről beszélünk, és remélem, hogy egyetértünk abban, hogy ez tényleg olyan film, amit nem elég egyszer megnézni. Végtelen sokszor meg lehet nézni, hogy imádjuk minden egyes pillanatát. A magyar verzióban ugye Bubik István volt a magyar hangja Tom Hanksnek. De nem, először nem. Először ugyanis készült egy verzió Kaszás Attilával. Mutatom.
1: Hello, az én nevem Forrest, Forrest Gump. Nem kér bombon?
2: Oh, dehogy nem. Köszönöm.
1: Ő volt a legjobb barátom. Az egyetlen barátom. Mindig együtt voltunk, Jenny meg én. Úgy voltunk, mint Borsó meg a héja.
3: Fúss, Forrest! Fúss!
0: Fúss, Forrest! Fúss! Egyébként Robert Zemeckis rendezte a filmet, aki egyébként a Számkivetettet is imádott együtt dolgozni Tom Hanks-el, akit ma a Best FM Rádió a 70. születésnapján köszönt. És akkor még egy kis Forrest Gump, most már Bubik István hangján.
4: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
5: Igazán fura, mik maradnak meg az ember fejében. A születésemre például nem emlékszem. Viszont arra jól emlékszem, mikor hallottam először a világ legédesebb hangját.
6: Ide leülhetsz, ha akarsz.
5: Sose láttam olyan szépet életemben, mint az a kislány. Olyan volt, mint egy angyal.
6: Na most mit bambulsz? Leülsz vagy nem? Mi baja van a lábadnak?
7: Á, semmi baja, köszönöm. A lábam olyan egészséges, mint a mak.
5: Csak ültem mellette a buszon, és beszélgettünk egész úton az iskoláig.
7: A mamám azt mondta, hogy olyan görbe a hátam, mint a kérdőjel. Ettől meg olyan egyenes lesz, mint a
5: fejlődés. És a mamán kívül csak ő beszélgetett velem, vagy kérdezgetett.
6: Te hülye vagy, vagy csak megjátszol?
7: A mama azt mondja, hogy mindig az a hülye, aki mondja.
6: Jenny vagyok.
7: Én meg Forrest. Forrest Gump.
4: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól elégedetten szemlélheted a világot. Nem tudod, hogy örökké vándor maradsz, s minden, amit csinálsz, az úton haladó vándor mozdulata? Örökké városok, célok, életkorok és változások között haladsz, s ha megpihensz, nem pihensz biztosabban, sem tartósabban, mint a vándor, aki megtöttyed az útszéli almafa árnyékában egy fél órára útközben. Tudjad ezt, mikor terveket szövegetsz. Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.

0: szép.
1: Oops, a Didit elég, baby. A Best FM-en Special Edition. Igen, Austin Powers, Britney Spears-et hallották. 9 perccel, 8 óra előtt. Fagyi írta, hogy a budai nagyantalon ott a Virágosnál egy kamion félsávos lezárást csinál, mondom, áruátvétel zajlik, úgyhogy csak óvatosan, amíg kerülgetni kell, szerintem még aktuális lehet. Fagyi, köszönjük az információt neked. A négyesen megoldódott az átmeneti blokk, csak egy átmeneti kis dugó volt, igazából semmi különösebb okáról nem számoltak be a hallgatók, Evesnél volt egyébként, most már normálisan halad a forgalom, és a Mák utcában pedig ugyanúgy, ahogy általában ilyenkor lenni szokott, ott lesz majd a Trafibox. Július 9-e van, 46 éves lenne ma az a csodálatos énekesnő, akinek hát a halála után egy emlékdal is született, a Fábián Júli Filmstars és a Konyha szíves közreműködésével. Innen pedig már tudják, hogy kire emlékezünk meg a születésének az évfordulójára.

Fábián Júli és az UHK-e. Igen, hát ő lenne ma, mármint Fábián Julianna. 46 éves, és 37 évesen hunyt el. Emlékezzünk rá, ez a Like a Child a csütörtök reggelben.

Azt írja Andris, hogy ezzel a Two Unlimited dallal feldobtátok a reggelemet. Remélem másoknak is. És a 10. Campus Fesztiválon meg sokak napját feldobta a holland techno duó, hiszen akkor pont a jubiláló 10. Campus Fesztiválon jártak itt a Prodigy abban az esztendőben, Lucas Graham és a Two Unlimited, akikkel le is zártuk ezt az órát. Pontosabban nem velük, hanem Pepével, a gázfutárral, aki Trafipax információval érkezik a csütörtök reggelben, mégpedig Téglásnál, az elkerülő mérnek. Pepe, köszönjük neked! Jöhet egy szavazat, akár tőled, akár Andris tőled. Ez a reggeli villámvox 8 órakor a csütörtök reggelben. Taylor Swift-tel.

0: aki pedig a 90-es évek újkori abbáját szeretné kérni Svédországból, tőle egyértelműen egy hármast várunk. Klasszikus abba felállás, naná, hogy svédek, két fiú, két leány, és az Ace of Base, The Sign című dala. Szóval ön dönti el, hogy mi legyen a következő zenei kedvenc. A reggelben jöhetnek az SMS Viber üzenetek.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tisza ajtóablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörmény 178 szám alatt.
4: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
4: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
4: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
6: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
7: Mit kínál a Maxilár?
8: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
7: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.
9: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Szelíd napsugár és költészet várja a verskedvelőket ma. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát, és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Berettyóújfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. A nyár hangulatát és a líra megnyugtató erejét ötvözi a debreceni pincelíra következő estje, amely már a 144. alkalommal várja az érdeklődőket. A szervezők úgy fogalmaznak, szelídre szűrt napsugárral és Babics soraival hívják a verseket szeretőket az új galéria hűvös falai közé. A mai kora esti találkozóra a résztvevők saját költeményt vagy kedvenc verseiket is magukkal hozhatják, így ezúttal is a személyes élmények és a közös vers élmény kerül a középpontba, mutat rá a Dehír. Folytatódik a mobil hulladék udvarszolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Helybe viszi az ügyintézést a kormányablakbusz. Július 14-én Nyíracsádra érkezik a mobil ügyfélszolgálat. A Haon cikke szerint a busz délelőtt 10 és 12 óra között várja az ügyfeleket a könyvtár előtti parkolóban.
0: 14 fokkal kezdtünk, jelenleg 17-18 fok van, és napközben 24 várható. Hideg front érkezik, futó zápor zivatar lehet majd, bár a mai reggel sokkal biztatóban indul, mint a tegnapi, és a folytatás is biztató lehet, napsütés Debrecenben és a környéken. És mondom, ma még csak 24-26 fok, nézzük a továbbiakat, holnap 27, hétvége 28-29, és nagyjából ilyen 31-32-nél megállunk majd a jövő héten. Nem kell megállni téglásnál a trafipaxot illetően, Picúr is megjelent, a Farmer azt írja, hogy Laci bácsi, téglásnál volt már trafi. Hát pont az előbb mondtam a hírek előtt, akkor Pepe jelentkezett, nem a kútnál áll a fehér autó, hanem fentebb a kanyarban, szóval trafipax téglásnál. De hogy mi lesz nálunk a csütörtök reggelben? Ami a villámvoks győztesét illeti.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
11: Most is veled.
0: Na, Zsófi, vagy Zolkó, ki nyert? Zsófi azt mondja 1-es, Zolkó azt mondja 2-es, azaz...
12: Hoppá!
0: Hoppá! Hát, csak a hazai, a Best FM-en Dr. Béres érkezik, aztán hamarosan játszunk is.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ebben az órában a festéker játékával örvendeztetjük meg önöket, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni. Csak a Best FM. Jó reggel, Debre!

0: Opelite, Taylor Swift dala ma reggel a második helyen. Ez a reggel az önök zenei kedvenceivel. Jó reggel!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel!
0: Hogy is volt a reggeli villámvoksban?

a Best FM-en a Festékerrel. És most megérkezzen akkor a harmadik helyről az az együttes, akik a 90-es években kezdték a karrierjüket. Svédországban a régi ABBA felálláson felbuzdulva összeállt két srác és két lány, hogy egészen Amerikáig eljuthassanak a slágereikkel. Az első nagy slágerük az All That She Wants volt. Amire viszont ma reggel lehetett szavazni, ez a második kislemez, vagy pontosabban a második nagylemez első kislemeze. The Shine, adom a jeleket innen a Best FM-ből, Trafipax vagy Box a Mák utcában, és Trafipax téglásnál a fehér autó, úgyhogy csak körültekintően, és csak óvatosan, és csak a Best FM, 10 perccel fél 9 előtt, hamarosan játék, ne menjenek már messzire.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz, azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz. Július 10-11, a Kawasaki teszthét vége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
9: Kerek születésnapot ünnepel idén a Festékkel a Monostorpályi út 9-11 szám alatt, ahol a születésnapi akció egész hónapban tart. Aki 30 ezer forint felett vásárol, az részt vehet egy sorsoláson és megnyerheti a fődíjat. Már a Best FM-ben is hallhatták. Az egyiptomi utazás ultra all-inclusive ellátással a fődíj, debreceni indulással, de van még 2 darab 200 ezer forint értékű belföldi utazás is. A festők kivitelezők pedig még ezen kívül is részt vehetnek egy másik sorsolásban, ahol több mint 30 féle ajándékot, utalványokat vagy a fődíjat, egy színes televíziót is nyerhetnek. Egyébként a festékkert.hu oldalon számos akciót találhatnak, ajánlanám figyelmükbe a 15 literes beltéri Intaller falfestéket bombáron 10.300 forintért, vagy az 5 literes platinum színes beltéri falfestéket most 15% kedvezménnyel 10.620 forintért. Na, elég a rizsából, nézzük, mit lehet nyerni. 5.000 forintos utalvány a Monostorpályi út 9-11 szám alatt a festékkertől. Akik vajon idén hány gyertyát fújhatnak el a születésnapi tortájukon? Ezt várom önöktől, ezt a számot. Hány éves születésnapját ünnepli idén a festékkel? Sorsolás az óra végén.
10: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
11: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en.

0: azok a 90-es évek. A Best FM-en az ausztrál duót, a Savage Garden-t hallották, és a már nem létező együttes első nagyslágerét, az I Want You-t. 8:43 után néhány érdekesség a mai nappal kapcsolatban, a történelemkönyveket fellapozva. Július 9-e csütörtök van, azt mondja, hogy 456 éve 8. Henrik 6 hónapos házasság után kivégezte a 4. feleségét, Annát is. Tudjuk, hogy a jó öreg király ebből sportot űzött, már mint a felesége kivégzéséből. Hát, kedves ember lehetett, igazi mintaférj, idézőjelben téve. Ma van Argentina nemzeti ünnepe, 1816-ban ezen a napon vált formálisan is önálló állammá az argentin köztársaság. Az argentin labdarúgó válogatott pedig abban reménykedik, hogy akár egy VB győzelemmel ünnepli meg ezt az évfordulót. Erre minden esélyük megvan, vasárnap játsszák majd Svájc ellen az argentinok a negyed döntőt a labdarúgó világbajnokságon. 195 éve jelenik meg Pesten Széchenyi István gróf Világ című műve. Aztán 104 éve annak, hogy Johnny Tarzan Weissmüller lett az első, aki egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot 1922-ben, és gondolom, amikor leúszta és rekordot állított be, akkor örömében így kiáltott fel. A magyarok pedig 1982-ben, amikor az országot felvették a Világbankba. És akkor névnaposok is jönnek most a Best FM rádióban a mai napon, a Marinák, esetleg a Verák, de elsősorban a Lukréciák ünnepelnek névnapot.
1: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Lukrécia nevű hallgatóinkat! A Lukrécia női név, a latin Lucrecius férfi név női párja. Mindkét név a latin lucrum, magyarul nyereség szóra vezethető vissza, így módon a név jelentése mai szóhasználatban megnyerő. A név legismertebb viselői Lucrecia Borgia, továbbá a Frak című rajzfilmsorozat egyik macskája Lucrecia, és természetesen ön kedves Lucrecia, aki a rádiót hallgatja.
0: Lukrécia!
3: Frak! Frak!
0: Magyar hangja, Schubert Éva! Lukrécia, boldog névnapot kíván neked, Debrecen kedvenc rádiója! Nevezni még mindig lehet őket, bestfmdebrecen.hu. És 64 éves lett ma az a zenész, zeneszerző, aki 1985-ben részt vett az Edda újjáalakításában. Kezdetben vendégzenészként, aztán az 5. album megjelenése után előléptették állandó taggá, és hát azóta ő írja az együttes legtöbb dalát. 64 esztendős ma, Gömeri Zsolt az Eddából.

0: Higher Love, Kygo és Whitney Houston egy dalban. Mindjárt 9 óra, mielőtt lezárnánk ezt az órát. A Best FM rádióban van még egy adóságom, a festékkel játéka. Tetszenek emlékezni, hogy hogy vezettem fel a játékot? Azt mondtam, hogy idén szép kerek születésnapot ünnepel a festékkel. Tessenek mondani, a 26 az mitől kerek? A 27 és mondjuk a 29, azt nevezhetjük kerek évfordulónak? Jó, nyilván a 20-at igen, de az még kevés lenne a boldogsághoz. Annak van esélye nyerni, aki azt írta, amit Julcsi, hogy szia Lacikám, 30 éves idén a festék volt. És ez így is van, úgyhogy a ma reggeli 5000 forintos vásárlási utalvány boldog tulajdonosa Mezei Julianna.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Na és most van pontosan 9 óra, mindjárt folytatjuk LP-vel. Jön a Dracula, Tame Impalától. Best FM Rádió születésnapos hallgatói mellett köszöntjük majd a szintén ma ünneplő Groot. Minden idők egyik legmókásabb rajzfilm karakterét, aki szintén születésnapot ünnepel, és Madonna egy régebbi dala kapcsán, ez a La Isla Bonita. Jelentem az örömhírt, minden Madonna rajongó már úgy is tudja, hogy a hónap elején megjelent az énekesnő 15. stúdióalbuma, a Confession 2, és hát a La Isla Bonita kapcsán megmutatom majd az új kislemezt, amelyben egy másik világsztár énekesnő működik közre.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: Az légy, aki van. Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Még dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
6: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál. Nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. Emellett a vármegyei építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályos foglalkoztatásra. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
7: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyag volt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
6: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
1: Debrecen zenei kedvencei változatosan.
2: Munka közben is.
1: A Best FM-en. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: kedvencünk Tame Impala és a Dracula a Best FM-en a csütörtök reggelben.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: Hát, vagy majdnem már délelőttben, hiszen 8 percünk van fél tízig hátra a napsütésre, és jelenleg olyan 20, annál több van már? Nem, kereken 20 fokra ébred, aki éppen most ébred. Napközben 25-26 fok lehet, a hétvégére és még inkább a jövő hét elejére visszatérnek majd a 30 fok alatti, illetve a feletti hőmérséklet értékek. És visszatér Madonna is, idén augusztusban már a 68. születésnapját ünnepli. 68 éves! Olyan lemezt adott ki, te olyan lemezt! Sorban egyébként ez Madonna 15. stúdióalbuma, július 3-án jelent meg, és nem kisebb nevekkel dolgozik ezen a lemezen együtt, mint Martin Garrix, vagy például Stromae, a belga rapper, illetve maga a leánya, a legidősebb leánya, Lola Leon is énekel vele egy dalt, ma meg Sabrina Carpenter, úgyhogy mielőtt az egyik legnépszerűbb Madonna dalt lejátszanám önöknek, hadd jöjjön egy rövid ízelítő. Abból az újdonságból, amit Sabrina Carpenterrel együtt énekel, és ami már ott van nálunk a top 40-ben. Ez a Bring Your Lover.

A 2005-ös Confessions on the Dance Floor című dance pop lemez után Madonna visszatért gyónni a táncparketre. Hát, hogy az elmúlt 21 évben mit követett el, az lehet, hogy kiderül el a lemezről. Ez a dal viszont idén kerek évfordulót ünnepel, hiszen 1986 egyik legnagyobb Madonna kedvencével folytatjuk most. A Best FM-en ez a La Isla Bonita.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne érni. Akcióznak ők nagyon, amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
2: Van náluk minden vajon.
1: Ahogy mondod te, kőkorszaki fazon, festékhigító, díszlét, tapéta. Kell lennél több neked még ma?
2: Egy utazás is jó lenne.
1: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól telerakod.
2: Mi a fődíj, talán Párizs, netár, Róba?
1: Ó,

0: A Monostor pályúton a 9-11-be mész. Subidubidu!
1: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
2: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
3: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
2: Miért éppen nálatok?
3: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
2: Hol jelentkezzek?
3: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
4: Prepa.

0: Az egyetemes zenetörténet egyik legjelentősebb mérföldköve 1964-ből, és végre eredetiben Debrecen zenei kedvencei között Paul Simon szerzeménye, a The Sound of Silence. Na hát Garfunkellel együtt, ugye már ők ketten azért mégis a 60-as, 70-es évek legnépszerűbb ilyen folk dúói voltak, meg annyi slágerrel, Mrs. Robinson és társai. Ez is a Best FM, és az is, ami most következik, mivel hogy 3-4-10 van, rögtön gondolom a vakáción otthon pihenő gyerekek már éppen felébredtek, és ha igen, akkor neki küldünk egy rajzfilmet, mert ez a rajzfilm nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek kedvence is, mert minden idők egyik legnépszerűbb karaktere, hát Gru karaktere ma 16 esztendős lett, olyannyira igaz, hogy 2010-ben, július 9-én volt a Gru első részének a világpremierje, nekünk pár hónapot várni kellett rá, mert ugyanabban az esztendőben, de novemberben került a mozikba a nagyszerű Scherer Péter magyar hangjával és Pharrell Williams muzsikájával a Gru.
1: Na jó, állapítsuk meg a szabályokat. Egyes szabály: nem nyúlhattok semmihez sem.
2: Aha, és a padlóhoz?
1: Jó, a padlóhoz nyúlhattok.
2: És a levegőhöz?
1: Jó, a levegőhöz nyúlhattok.
3: Na és ehhez?
1: Ha! Ezt meg honnét vetted?
3: Találtam.
1: Na jó, kettes szabály: nem zargattok, amikor dolgozom. A hármas szabály: nem szabad sírni, rínni, mövetni, kuncogni, tüsszögni, büfögni, pukizni. Úgyhogy semmi, de semmi idegesítő hang. Világos?
3: Ez idegesítőnek számít.
1: Nagyon.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy film zene most.

0: még mindig Chapel Rondalát hallották, egy elég furi befejezéssel, Good Luck Babe, és ez lesz a reggel befejezése is. Kinek kívánunk sok szerencsét a Good Luck Babe című dallal, ami a születésnapi tortára esélyeseket illeti, 5 perccel 10 óra előtt már is sorolom őket egy sárét udvari kis hölgyel, aki ma 12 esztendős lett. Köszönti Sanci, a nagyszülei, Dodó egyébként a kedvenc tengeri malac a Dorottyának, aki ma a 12. születésnapját ünnepli, tehát Zagyva Dorottya. Gyárfás Zalán pedig 3 esztendős lett, jelenleg még a Bölcsiben ünnepel, bár az ovis beiratkozás óta minden reggel oda készül, és nagyon várja már a nagy utazást a papájához, Kanadába. Ó, ilyen hosszút lesz, Zalán. Legyen neked ma szerencséd a 3. születésnapodon. Vagy legyen Pejha anyukának szerencséje. Pár nappal ezelőtt a fia, János, ma meg az anyuka Évi ünnepel. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánunk nektek, mert tudjuk, hogy törzs hallgatók vagytok, de már mióta, és megmondom őszintén, szurkolok is nektek, hogy ti nyerjetek. De ugyanúgy Löki Ádámnak, aki ma 12 éves, mama-papa köszönti Kovácsné Orsó Magdolnának, aki imád rejtvényt fejteni és olvasni. A család mindig gondoskodik az új könyvekről. Ma meg lehet egy születésnapi tortára? Kisangyal ajándéka egy málnás oreó lehet Magdikának, vagy Tóth Annának, aki 18 éves lett ma, az érettségi után mentőtisztnek készül, mert egy kiváló elsősegélynyújtó, kitartó egyéniség, akire mindig lehet számítani. Keresztanyukája köszönti Tóth Annát, tehát Hajdúszoboszlón. Hegedűs Imréről a felesége és a fiai nem feledkeztek el. Magyar Zoltánról, aki 53 esztendős ma, a kisfia és a párja. De itt van Ölvettiné Vezendi Petra, akit az anyósa Évi köszönt a születésnapján. Ébert Tamást, anya és apa. 30 esztendős lett Tomi. Székely Csongor 4 éves ma. És Bagosi Nóri is itt van, akit pedig Ancsi és Sanci nevezett be. A mai nyertes pedig, említettem is, a felesége és a fiai.
1: Hegedűs, tessék.
0: Hegedűs Imre.
1: Igen.
0: Hegedűs Imre, az öreg rocker, nem vén rocker verseny egyik esélyes indulója.
1: Szervusz, Laci.
0: Azt hittem, hogy rám csapod a telefont. Itt kezdek viccelődni az életkoroddal, mondjuk olyan túlságosan nagy különbség, úgy látom, nincs közöttünk, ami az éveket illeti. És mondjuk a rock szeretetét? Na mesélj, Imre! Milyen volt a Metallica koncert a fiaddal?
1: Fantasztikus élmény volt. Mindenkinek ajánlok egy a fiával, a gyermekével egy közös zenei koncertre elmenni, amikor ugyanazt a zenét mind a ketten imádják. Ennél nagyobb élmény nem hiszem, hogy van.
0: Gondolom, hogy kicsi volt a srác, akkor kapta azért rendesen a Metallicát és a rockzenét tőled.
1: Igazából nem, szerintem.
0: Na.
1: Közösen ébredtünk rá a rock szeretetére. Fiatal koromban nem voltam ennyire rock imádó.
0: Hát tudjuk, hogy amíg a föld kerek, mindig lesznek
1: rockerek.
0: És lesznek szerencsések Debrecen kedvenc rádiójában.
1: A Best FM-ben.
0: Szervusz, Imi, te nyerted a mai tortát, a kisangyal ajándékát, egy málnás oreó tortát. Nem dobos lesz, de legalább ennyire fogsz ennek örülni. Köszönjük, hogy megosztottad az élményeidet velünk, további hasonló apa-fius koncert élményeket, és már meg boldog születésnapot és boldog ünneplést neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, Lacikám.
0: A ráadás ajándék meg lesz, mert rockzenével indul majd a csütörtök délelőtt Szabó Anitával, de előtte még kihirdetjük a reggel informátorát, akinek az ajándéka egy melons pizza, és akit úgy hívnak ma reggel, hogy Hortobágyi Dóra. Neked is gratulálunk.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: És igen, egy kis rock a lájktosabb verzióból, Bryan Adams-től. Elég hűvös volt ma reggel, a hajnal a gangon.
3: Hajnalok a gangon, borok a kézbe, szép kis asszony, most a kezed kérem, szex a parton, élek ébren.
0: Jelenleg 10 órakor 22 fok van Debrecenben. Itt van Évi, és mindjárt elmondja, hogy mennyi lesz a mai csúcs. De előtte még egy ajánlat, egy csúcsmuzsika, nem csak kanadai rockstar, hanem kanadai swing énekes is érkezik a következő órában el. És táncra hívja a Best FM rádió hallgatóságát a nagyszerű Michael Bublé.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidő sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bár kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
6: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
4: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
5: Halljuk, mit bírnak a húrok! A Best FM-en szóljon a rock!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak. Ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

Lady Gaga és a Dead Dance World Debrecen zenékedvencei között a Best délelőttben, ahol már is útinfóval folytatjuk. Hallgatóink jelezték többen is, hogy a budai nagyantalon aktív a Trafi Box, illetve a négyesen a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a téglási nagy kanyarban. Egy fehér autóból mire odaérnek, már késő lassítani, úgyhogy tartsák be a sebességhatárokat. A forró drót 500-540, jó utat kívánok mindenkinek, kitartást a melóban, mindjárt hétvége, a gyerekeknek pedig jó

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kus, nagy önbizalomra tesztelt azáltal, hogy játszva megbirkózik a feladataival. Az átlagosnál több kiadása lesz, de meglepetés nem éri, mert jó ideje készül erre. Mika, itt az ideje, hogy élvezze a nyár minden szépségét és az élet apró örömeit. Találja meg az egészséges arányt a hivatása és a magánéletére fordított idő között. Ikrek, rutinból teszi a dolgát, nézzen utána, milyen újdonságokat tudna bevezetni. Legyen nagyon kedves és megnyerő, meglátja, hogy a siker nem marad el. Rák, társa gyakran kritizálja önt, és bár nem szakítanak, de eltávolodnak egymástól. Ne tartsa fontosnak, hogy másnál vigasztaludjon. Oroszlán, a tegnapival ellentétben ma kellemes nap elé néz, ne feledje legalább telefonon kiengesztelni a barátait, hiszen nem ezt érdemlik öntől. Szűz, eddig biztos volt önmagában, ezt kritikusan fogadta a környezete, most viszont, amikor a megvalósításra kerül a sor, megrémült. Mérleg, tudta nélkül belekavarodott egy kellemetlen ügybe, szeretne kimászni belőle, de minden igyekezete ellenére még jobban belebonyolódik. Skorpió, hiába szeretne nyugodt életet, minden napra jut valami izgalom, partnere kissé türelmetlenebb, ezért gyakrabban veszekednek. Nyilas, családi viszály kavarja fel az életét, így megsűrűsödnek a tennivalói, anyagi helyzetében sem várható jelentős változás. Bak, a földjegyű Szaturnusz hozzásegítheti ahhoz, hogy jó teljesítményt nyújtson, a jogi ügyeket, pereket mellőzze, mert a tévedés veszélye fennáll. Vízöntő, rugalmasnak kell lennie, ha váratlan helyzetbe kerül, hallgassa meg azoknak a véleményét is, akik csak kérdezésre nyilatkoznak. Valak, tele van vágyakkal, reményekkel és tervekkel. Most minden sikerül, a kilátásba helyezett utazás bejön, és szinte mámorossá teszi.
1: 104.6

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a 104.6-on, ha éppen úton vannak és főutak mellett autóznak, akkor egészen biztosan önök is észrevették, hogy lassan, de biztosan aranysárgába öltöztek a napraforgó mezők. Július pont az az időszak, amikor a hatalmas sárga virágtányérok szinte egyszerre fordulnak a nap felé, és ilyenkor az ország egyik legszebb természeti látványát nyújtják. Az idei meleg száraz idő miatt ráadásul sok helyen a szokásosnál valamivel korábban kezdődött a napraforgó virágzása. A napraforgó pedig nem csak gyönyörű, hanem Magyarország egyik fontos mezőgazdasági növénye. Az Alföldön, így Hajdúbiharban is hatalmas táblákon termesztik, és ilyenkor nagyon sokan indulnak útnak, hogy készítsenek egy-egy csodálatos nyári fotót a napraforgó táblák társaságában. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a vetésekre ne menjünk be, és mindig tartsuk tiszteletben a gazdák munkáját. Ha van kedvük, akkor írják meg nekem, hogy merre látták önök mostanában a legszebb napraforgó mezőt, az utakon pedig óvatosan a Budai Nagyantalon, a Fix Trafimér, a négyesen pedig Téglásnál a Nagy Kanyarban. És ha már virágba borultak a napraforgó mezők, akkor biztos, hogy itt a nyár. Erről énekel Pi Junior és Fernández.

Köszöntjük Lucrécia nevű hallgatóinkat! A Lucrécia női név, a latin Lucrécius férfi név női párja. Mindkét név a latin lucrum, magyarul nyereség szóra vezethető vissza, így módon a név jelentése mai szóhasználatban megnyerő. A név legismertebb viselői Lucrécia Borgia, továbbá a Frak című rajzfilmsorozat egyik macskája Lucrécia, és természetesen ön kedves Lucrécia, aki a rád

0: szereted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Szelíd napsugár és költészet várja a verskedvelőket ma. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. A nyár hangulatát és a líra megnyugtató erejét ötvözi a debreceni pincelíra következő estje, amely már a 144. alkalommal várja az érdeklődőket. A szervezők úgy fogalmaznak, szelídre szűrt napsugárral és Babics soraival hívják a verseket szeretőket az új galéria hűvös falai közé. A mai kora esti találkozóra a résztvevők saját költeményt vagy kedvenc verseiket is magukkal hozhatják, így ezúttal is a személyes élmények és a közös vers élmény kerül a középpontba, mutat rá a Dehír. Folytatódik a mobil hulladék udvarszolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Helybe viszi az ügyintézést a kormányablakbusz. Július 14-én Nyíracsádra érkezik a mobil ügyfélszolgálat. A HAON cikke szerint a busz délelőtt 10 és 12 óra között várja az ügyfeleket a könyvtár előtti parkolóban. Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
3: A hírek

0: A délelőtt utolsó órája indult el itt a Best FM-en a BTS lágerével, ez volt a Dynamite. 11 óra után 10 perccel napos szeles nyári időre készülhetünk 25 fokos csúcsokkal, délutánra pedig egy kis zápor zivatar is ígérkezik a meteorológusok szerint. A Best FM telefonszáma 500-540, csörög a forró drót. Halló, halló, Best FM!
1: Halló, szia, Erika vagyok, nem tudom, hogy hallottátok már, a 4-esen téglásnál a kanyarban kint van a
0: fehér autó. Igen, igen, már mondtuk is, és te merről érkezel?
1: Debrecenből megyek.
0: Debrecenből megy. Uh-huh.
1: De a másik irányba van, tehát a szembe oldalon neki, Nyíregyfelőli oldalon.
0: Nyíregyfelőli oldalon. Nagyon szépen köszönjük, jó utat kívánunk neked, köszi, hogy csörögtél. Szia!
1: Szia, hello!
2: Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-540.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: 40%-os akció a Papoptikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Papoptikában. A Batthyány

0: rádiót.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Varga Livius vagyok a Quimbyből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.

A Best FM szól a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel. A tegnapi napon, vagyis szerdán megkezdődött a villamospálya felújítás második üteme, az egyes vonal Péterfia utcai szakaszán. Ezzel párhuzamosan pedig a Kossuth téren is folyamatosan dolgoznak, a kivitelezés már a betonozási szakasznál jár. A felújítás idején a kettes villamos a Kálvin tér és a Dobert utca között közlekedik, míg az egyes vonalon villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. Erre számolt be a dehir.hu, és azt is tudjuk, hogy mikor fejezik be a munkálatokat. Július 13-án üzemkezdettől, és mint a megszokott rendszerint közlekedik majd az egyes és a kettes villamos is. Jöhetnek az útinfók az utakról. 500-540 Téglásnál a Nagy Kanyarban a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a négyesen, ahogy a Budai Nagyantalon is aktív a Trafi Box. A déli kívánság műsorhoz közeledünk, és többen is jelezték már hallgatóink, hogy milyen zenéket szeretnének kérni, akár már önök is beköszönhetnek. 500-540 a forró drót, vagy írjanak nekem 30-as 933-104-6. Délig azonban még sok jó zenét készítettünk be önöknek. A 90-es évekből például már is itt van a Snap, és a Rhythm is a Dancer.

Ezért a slágerével zártuk a csütörtök délelőtt egyetlen percünk maradt még a hírekig, aztán nincs más hátra, mint kérni a kedvenceket tőlem 14 óráig 500-540 a forródrót, SMS Viber 30-933-1046. Jó, ha már most bebiztosítják a helyüket, és ne a végére hagyják a kívánságok kérését, ugyanis előfordulhat, hogy már nem tudok bepréselni egy-egy dalt, de ami biztos, hogy itt lesz, és ezzel indul majd a kívánságműsor, az Dolomár és a Denza Kuduro.

0: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál, nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban, szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar megyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely nap Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja a Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyag volt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festéker támogatja.
0: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
4: Célállomás
1: Debrecen.
4: Pozíció
1: 104,3

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsiringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású driftfesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsiringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap.
5: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
6: Reklámot hallottak.
7: Derűs délután jó rádiózást mindenkinek, Debrecen zenei kedvenceivel estartolt a kívánságműsor. Itt a Best FM-en. Hello Debreceni, Szabó Anita vagyok. 12:45 lesz hamarosan. Remélem, hogy már mindenkinek készül az ebéd, vagy éppen már fogyasztják, vagy ha úton vannak, dolgoznak, pihennek, bárhol is hallgatják a Best FM-et. Én örülök, hogy velünk tartanak, és hogy kérik a kedvenceket. 500-540 a forró drót, SMS Viber a 30-933-1046. Ide is írhatnak nekünk, üzenhetnek, vagy csöröghetnek. Halló, halló, Best FM! Nézzük, hogy kivel kezdünk. Üdvözlöm!
8: Horváth Ferenc vagyok, Hajdúsáncsomból. Szervusz, Anitám!
7: Na, szervusz, Ferenc!
8: Szeretnék érdeni egy jó kis bulis zenét. Ilyen retrós legyen már, jó?
7: Hogy milyen?
8: Retrós.
7: Retrós láger, jó. Ha ránk bízod, akkor hozok neked egy pörgős lágert, jó?
8: Küldöm Hajdúsáncsomba minden vállalkozónak, meg minden dolgozóból boltnak. Ennyi.
7: Ennyi. Oké, velős volt. Szia, Feri! Jön a retrós dal. Hello!
8: Oké, Fali!
7: És hogy melyik retrós láger érkezik Ferinek és a családjának, az már is eldőlt.

0: fotó telefonszám 500-540.
1: Szia, Sanyi vagyok. Szeretném kérni kívánság műsorba a Kuliótól a Gangster Paradise, és küldeném Gizmónak, az aktuális párjának és az anyósának.
2: Rendben, hova megy ide Debrecenbe a dal?
1: Nem, utolsó értesüléseim szerint Dunaújvárosba. Jó egészséget kívánok nekik.
2: Oké, hozom a dalt.
1: Szia.

0: Best FM kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Csókolom!
2: Hello, hello!
1: Ellen Juniortól és a K. Kevintől kérem a csavargót.
2: Oké, honnan hívtál?
1: A tenisztáborból, Józsánról.
2: Te is a tenisztáborba vagy, ez egy ilyen ottalvós tábor?
1: Nem ottalvós.
2: Mentek haza délután?
1: Igen.
2: És hogy megy a tenisz eddig?
1: Jól.
2: Most kezdted, vagy már rutinos vagy?
1: 3 éve kezdtem.
2: 3 éve kezdted, és hányan vagytok a táborban?
1: 18-an aztán.
2: 18-an, na sorolhatod, hogy kiknek szóljon a csavargó?
1: Az egyik barátomnak, Gyöngyösi Márkó.
2: Márkónak, és téged hogy hívnak?
1: Irkos Benedek Bence.
2: Bence, hát akkor jön nektek a dal.
1: Köszönöm.

A déli kívánság műsorszal itt a Best FM-en a 104.6-on, 13 óra lesz hamarosan, jönnek a hírek. Előtte viszont még érkezik egy kérés, sziasztok! Szeretném kérni a Rednextől a Wish You Were Here-t, és szeretném küldeni egy régi barátnőmnek, Noéminek, és az egyik barátjának, Zsoltinak, meg a társkörömnek, Attilának, Józsinak, Csabinak és Évikének. És van egy üzenet is ehhez, álmodtunk egy jövőt, boldogított szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépet. Én ezt átadtam, kedves Nóri, és indítom a dalt.

0: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidő sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is

0: bárki kipróbálhatja. A pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
1: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
0: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
2: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: A hívható telefonszám 500-540.
3: 500-540.

Szép napot, Debrecen, ez itt a Best FM a 104.6-on. A déli kívánság műsor második óráját hallgatják. Én örülök, hogy továbbra is velünk tartanak, és természetesen még most is van idő kérni a kedvenceget 14 óráig. Egy kedves kis üzenet érkezett Viber számunkra. Hello, kedves Best FM, a kolléganőmnek Mártinak kérném Bagosi Visszajövök című számát, hogy jobban menjen a meló. Köszönöm szépen. Én remélem, hogy nem csak Mártinak, hanem mindenki másnak is ad egy kis lendületet ez a dal, aki még jelenleg dolgozik, és hogyha önök is szeretnének valakit meglepni egy zenével, egy üzenettel vagy jó kívánsággal, akkor még mindig van rá lehetőség a forró drót 500-540.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az lény, aki van.
2: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Még dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
3: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved? Áruld el nekünk! Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500.

A déli kívánság műsorban itt a Best FM-en egy újabb zenei kérés érkezik. Hogy vannak, mi újság, merre járnak, az utakról is várom az infókat. A melóban pedig kitartást kívánunk mindenkinek, akik pedig már élvezik a szabadságot, azok biztos, hogy fogják a következő dalt, és Captain Jack dala érkezik az Only You-t a Best FM-en. Timi és Gábor küldi az ő szeretett szülinaposuknak, Zotyának. Isten éltesse nagyon sokáig, jó egészséget, sok boldogságot, rengeteg nevetést, és kitartást kívánunk neki a mindennapokhoz, és hogy minden álma váljon valóra. Zotyának mi is kívánunk nagyon boldog szülinapot, Captain Jack egykori slágerével.

A Best FM a 104.6 elköszön a déli kívánság műsor, nem sokára 2 óra van, és szomorú hírrel kell zárnunk. Pár órával ezelőtt érkezett a hír, hogy 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, a rekettes hangjáról azonnal felismerhetővel szénekesnő, aki a popzen egyik legmeghatározóbb alakja volt. Több világslengerrel is beírta magát a zenetörténelembe, és több mint 5 évtizedes pályafutás alatt generációkat inspirált, különleges hangja pedig örökre a könnyű zene egyik ikonikus védjegye marad. Bonnie Tyler a családja közlése szerint egy portugáliai kórházban hunyt el, ahol már hosszabb ideje kezelték. Az emlék előtt tisztelegve most következzen tőle egy felejthetetlen slágere, az It's a Heartache, és a Ruditól is kaptam egy üzenetet, kedves Best FM, Bonnie Tyler emlékére szeretnék kérni egy számot, nagyon köszönöm. Kedves Rudi, bár csak néhány alkalomból kellett volna lejátszani, a kívánság műsor tehát Bonnie Tyler dalával zárjuk, én pedig kívánok mindenkinek további szép délutánt.

0: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Szelíd napsugár és költészet várja a verskedvelőket ma. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. A nyár hangulatát és a líra megnyugtató erejét ötvözi a debreceni pincelíra következő estje, amely már a 144. alkalommal várja az érdeklődőket. A szervezők úgy fogalmaznak, szelídre szűrt napsugárral és Babics soraival hívják a verseket szeretőket az új galéria hűvös falai közé. A mai kora esti találkozóra a résztvevők saját költeményt vagy kedvenc verseiket is magukkal hozhatják, így ezúttal is a személyes élmények és a közös vers élmény kerül a középpontba, mutat rá a Dehír. Folytatódik a mobil hulladék udvarszolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Helybe viszi az ügyintézést a kormányablakbusz. Július 14-én Nyíracsádra érkezik a mobil ügyfélszolgálat. A HAON cikke szerint a busz délelőtt 10 és 12 óra között várja az ügyfeleket a könyvtár előtti parkolóban. A következő napokban záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok lehet, majd vasárnapra ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára addig is akár 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

érezni. Csak annyit mondani, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Carpitmax bútorbolt, Salétrom utca 5.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Nem értem. Mi folyik itt, Doki? Hol vagyunk? És mikor?
2: Hamarosan megérkezünk a kaliforniai Hillbilly-be. Délután 4 óra 29 perckor, október 21-én, méghozzá 2015-ben.
1: 2015-ben? Akkor ez most a jövő?
0: Egy filmzene most.

0: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál, nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdúbiharban, szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első órai továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar megyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely nap Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyag volt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
4: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják, 3 óra múlt 3 perccel. Mennyire vannak még a munkaidő végétől? 1 órácska, 2 órácska, 3 órácska, bármennyi is. Mi itt leszünk, segítünk, tartjuk önökben a lelket a legjobb zenékkel. Pink dalával nyitunk ma, itt a Szóvált.

0: Ilyen kutyául jó zenéket játszunk önöknek itt a Best-en. Bahamel és a Hulled Dogs Out szólt. Én pedig szólok önöknek, hogy a Budai Nagy Antalon ma délután is működik a Trafi Box. Óvatosan, jó utat mindenkinek. Van kedvük játszani? Hoztam egy kis ajándékot önöknek.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A játék tétje két darab egésznapos strandbelépő a SUS strand és játszóparkba. SUS strand és játszópark, korlátlan élmény, végtelen játék egész nyáron Debrecenben a Kalocsa utca 5 szám alatt. Van ott minden, 1000 négyzetméternyi vízfelület fűtött medencékkel, 15 jacuzzi, 5000 négyzetméteres szabadtéri játszópark, kicsiknek és kicsit nagyobbaknak egyaránt, óriás csúszda, kalózhajó, kalózcsata, vízes akadálypályák, bázisugrás, népszerű habpartik, 2000 négyzetméteres műfüves napozó, árnyékos és fedett pihenőhelyek, és még sok minden más. Úgyhogy a nyár legnagyobb csobbanása idén is a SUS-ban vár önökre. Ha szeretnék a két egésznapos strandbelépőt, akkor azt válaszolják meg nekem, hogy milyen népszerű parti várja rendszeresen a vendégeket a SUS-ban. Pont az előbb mondtam el, úgyhogy könnyű lesz megválaszolni. Írják meg a helyes választ a 3933-1046-ra, és nyerjék meg a két belépőt. Tehát milyen népszerű parti várja rendszeresen a vendégeket a SUS-ban. Küldjék el a 3933-1046-ra, és valakinek adok két belépőt.
2: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medenceáruházban. Aqualing medenceáruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
4: Civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával. Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.

0: Rádiót hallgatják a 104.6-on. Friss info, működik a Trafibox a Mák utcán is. Kálmán írta meg nekünk először, köszönjük szépen neki.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: És most azok nyissák egy számmal nagyobbra a fülüket, akik a 14Y-os, a 15-ös, a 15H, a 15Y-os, vagy a 15YH jelzésű busszal szoktak mondjuk munkába járni. Holnap a Klajpeda utca megállóhely teljesen kimarad, ugyanis a Schumann utca felé vezető oldalon daruzási munkákat fognak végezni. Holnap várhatóan reggel 8-tól délután egyik. Ott a környéken nem lehet ideiglenes megállót kialakítani, úgyhogy a Klajpeda megálló totál kimarad, se leszállni, se felszállni nem lehet ott. Így tervezzék a holnapi útjukat. Figyelünk mindenre, ami a városban történik, és közben nyomatjuk önöknek a legütősebb zedéket. Jön a Muse és az Uprising.

itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és folytassuk most a Well Hello-val, a csapatból Fluor Tomi pont a napokban adott egy hosszabb interjút egy podcastban, és arról beszélt, hogy micsoda őrület volt körülöttük, amikor 2014 környékén berobbantak. Azt mondta, hogy mindenki őket akarta, de tényleg 8 hónap alatt 350 koncertjük volt, és bőven lett volna több is, csak már az egész kezdett rámenni az egészségükre. Plusz hát elkezdték őket pánikrohamok gyötörni, és az utcára se nagyon mertek már kilépni, mert vagy szélsőségesen rajongtak értük az emberek, vagy szélsőségesen utálták őket, úgyhogy a sztárok élete sem csak játék és mese. Picit passzol is ehhez az a dal, jön a csoda, hogy még élünk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ez itt a Best FM a 104.6-on Debrecen kedvenceivel, és hát itt a nagy hőhullám nehezén úgy tűnik, hogy már túl vagyunk, de azért még mindig sokan vágynak egy kis csobbanásra, úgyhogy rengetegen szálltak be a SUS strand és játszópark játékába. A sok helyesen válaszoló közül Ibolya van velünk, szia!
2: Szia!
1: Munkában?
2: Nem, van itt tevésben.
1: Ó, de jó, neked szabadságon vagy?
2: Hát igen.
1: Otthon nyaralsz?
2: Itt van nyaralok pontosan.
1: De azért jó lenne csobbanni valahol egyet, nem?
2: Hát nagyon jó lenne csobbanni.
1: Hát figyelj, minden esélyed megvan rá, gondolom akkor ezért játszottál velünk itt a SUS Park játékában. Két darab egész napos strandbelépő a tét. Na válaszold meg nekem a nap kérdését, milyen népszerű parti várja rendszeresen a vendégeket a SUS-ban?
2: Hopp parti!
1: Yeah! Gratulálok, Ibolya! Tiéd a mai nyeremény. Két darab egész napos strandbelépő a SUS strand és játszóparkba. Várnak téged is Debrecenben a Kalocsa utca 5 szám alatt. Gratulálok az ajándékhoz. Kivel és mikor mész csobbanni?
2: A nagyfiammal, aki leérettségizett, azt meg fogjuk ünnepelni.
1: Gratulálunk neki. Mindenből 6-os lett.
2: Mindenből.
1: Pont, mint az anyukája, akkor úgy érettségizett. Ibolya, gratulálok nektek, jó csobbanást!
2: Köszönöm szépen.
1: Tiétek a két belépő ma.
2: Nagyon köszönöm. Szép napot nektek és mindenkinek.
3: Reklámot hallottak.
4: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidő sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bár ki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
6: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
4: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
1: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Én nem akarom saját magunkat nagyon dicsérni, de szerintem nagyon jó zenéket válogattunk önöknek ide 4 és 5 óra közé is. Jön majd Karamell, jön majd Nagy Bogi, itt lesz a VIP, az Imagine Dragons, a Bagosi Brothers Company, Majka, és még sokan mások, minden point azért nem lövök le. Riennával nyitunk, jön a We Found Love.

0: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: ezt a filmet hallgatják a 104.6-on, 6 perc elmúlt el 4-5. Egy kis segítség a hazaúthoz. Dolgozik a Trafibox a Mák utcán és a Budai Nagy Antalon is. Mindenki közlekedjen ennek megfelelően. Illetve ugye tegnap új szakaszba lépett a villamospálya felújítása a Kossuth tér környékén. Úgyhogy az 1-es villamos teljes vonalán pótlóbuszok járnak, a 2-es villamos pedig ahogy eddig is a Kálvin tértől közlekedik. Most várhatóan egyébként a hét végére végeznek a munkálatok, és a nagyjából helyreáll a rend. Tehát lényeg az 1-es villamos vonalán ma még teljes hosszában pótlóbuszok közlekednek, a 2-es villamos pedig jelenleg a Kálvin tértől közlekedik. Mi pedig Majkáékkal megyünk tovább, jön majd tőlük a Csak te létezel.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
6: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
7: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
8: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.

Jó utat hazafelé mindenkinek. A híreim szerint Szombati Szilvés úton van már ide önökhöz. Ugye 5 órától övé a stúdió, nem sokára kezdődik a kívánság műsor, ma Szilvi fogja teljesíteni a kéréseket. Már írhatnak neki, hogy amikor megérkezik, akkor már rögtön legyen mit olvasgatnia, meg legyen mit teljesítenie. A 3933-1046-os SMS és Viber számra már jöhetnek a kérések nyugodtan, aztán 5 órától 7 óráig élesben is kívánság műsor. Meg hát persze nem árt, ha addig is szól valami a besten, úgyhogy ő egy örök kedvenc. Dial a King és a Shy Guy.

YMCA, a Best FM-en, a 104-on, jó utat hazafelé mindenkinek, és villámgyorsan elrepül itt mellettünk, fölöttünk ez az idei foci VB, a tegnapi szünnap után. Ma már a negyed döntők kezdődnek, tehát ugye 8 csapat van még állva, Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium, Norvégia, Anglia, Argentina és Svájc. És magyar idő szerint ma este 10-kor jön az első negyed döntő, ez Franciaország-Marokkó összecsapás lesz. Hát ez tulajdonképpen a 2022-es VB elődöntő visszavágója, akkor is ez a két csapat találkozott egymással, és akkor a franciák 2-0-ra győztek. Marokkó pedig történelmet írt azzal, hogy első afrikai válogatottként eljutott a legjobb 4 közé. Hát meglátjuk, hogy most ez sikerül-e nekik. Mindenesetre a fogadóirodák egy 1-0-ás francia győzelmet tartanak a legvalószínűbbnek. Minden más este 10-től kiderül, csak az első negyed döntő a VB-n ma este Franciaország-Marokkó. Mi pedig a VIP dalával megyünk közben tovább. Ez a Keresem a lányt a Besten.

0: FM-et hallgatják a 104.6-on. Hát nem sokáig üldögélhetek már itt a kényelmes műsorvezetői székben, mert Szombati Szilvi most már nagyon jönne önökhöz kívánság műsorozni, és ki vagyok én, hogy ebben megakadályozzam őt. Azért még gyorsan elköszönök, örülök, hogy ma is együtt rádiózhatunk egy kicsit. Holnap 3-kor újra találkozhatunk itt a Bestel a 104.6-on. Most pedig kezdődjön a Kivi, átadom a terepet Szilvinek, hívják őt az 500-540-en. Este 7-ig önök válogatják a zenéket. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Szelíd napsugár és költészet várja a verskedvelőket ma. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzákapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Berettyóújfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. A nyár hangulatát és a líra megnyugtató erejét ötvözi a debreceni pincelíra következő estje, amely már a 144. alkalommal várja az érdeklődőket. A szervezők úgy fogalmaznak, szelídre szűrt napsugárral és Babics soraival hívják a verseket szeretőket az új galéria hűvös falai közé. A mai kora esti találkozóra a résztvevők saját költeményt vagy kedvenc verseiket is magukkal hozhatják, így ezúttal is a személyes élmények és a közös vers élmény kerül a középpontba, mutat rá a Dehír. Folytatódik a mobil hulladék udvar szolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Helybe viszi az ügyintézést a kormányablakbusz. Július 14-én Nyíracsádra érkezik a mobil ügyfélszolgálat. A HAON cikke szerint a busz délelőtt 10 és 12 óra között várja az ügyfeleket a könyvtár előtti parkolóban. záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.
6: És most
1: indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
7: Szombati Szilvi, köszöntöm Önöket, és jó pihenést kívánok mindenkinek, akinek nehéz napja volt ma, de mára már letették a lantot szerencsére. És küldjük az első dalt azoknak, akik még most is keményen dolgoznak. Taylor Swift újdonsága Gréti kérésére forogjon a kollégáknak, csak hogy ne unatkozzanak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
2: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen az Aqualing medenceáruházban. Aqualing medenceáruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualing.hu.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
4: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
5: Próbáld ki a legújabb Kawasaki modelleket. Július 10-11 a Kawasaki Good Times Tour Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
6: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! Július 10-én a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
7: Reklámot hallottak. Dance. Yes.

0: 1999-ből szólt a Blatán Gang és a Duetta Citta Best FM kívánság műsorban a 104.6-on. Mivel folytassuk most tovább? Szia, te mit választottál? Szia,
1: Szilvi Gábor vagyok. Grim Magyarországon szerintem minden epizódban Change My Life For You-t. Különném a legszebb hölgynek Nikolettának, akivel sajnos most megtakadt egy kicsit a kapcsolatunk, de remélem, hogy jobb lesz.
0: Én is ezt kívánom.
1: Akkor közeli még a családjának, Anikónak, Józsinak, Viviennek, és ki szeretném, persze veleknek a stúdióba.
0: Köszönjük szépen!

0: Next FM kívánságműsor.
1: Hello, szia! Dalt szeretnék kérni a kis családomnak, akit nagyon szeretek. Egy Hooligans dalt szeretnék küldeni a feleségemnek, Erzsébetnek, és a két fiamnak, Gábornak és Zoltánnak egy nagyon jó kis pörgős dalt.
0: Aha, tehát ezek szerint rám bízod a választás.
1: Így van, pontosan mindig jól választottok, hogyha rátok bízunk, úgyhogy ebben...
0: De aranyosak vagytok. Na hát akkor pörögjön valami nekik, jó?
1: Köszönöm szépen, imádom őket, puszilom.

Kevés dal van, amely egyetlen hanggal képes megállítani az időt. A következő szám szerintem ilyen. Bár a dalt Prince írta 1990-ben, Sinéad O'Connor előadásában vált azonban világsikerré, és az ikonikus videóklip könycseppjei örökre bevésték a pop történelembe. Egy dal a veszteségről, a hiányról és az érzelmek erejéről. Következik Sinéad O'Connor és a Nothing Compares to You. Szilvi választotta, mert most ilyen kedve van. Ezt kaptuk üzenetként.

0: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál, nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdúbiharban, szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdúbihar megyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely nap Hajdúbihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyag volt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok, vasárnapra ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Északára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban. A

Van egy dal, amely egyszerre szól a kitartásról, a bátorságról, és arról, hogy a legnehezebb pillanatokban sem szabad feladni. A Queen 1991-ben megjelent klasszikusa, a The Show Must Go On, Freddie Mercury egyik legmegrázóbb előadása lett, hiszen súlyos betegsége ellenére is elképesztő erővel énekelte fel. Az üzenete ma is ugyanolyan erős, bármi történjen, az élet megy tovább. Következik a Queen és a The Show Must Go On bici kérésére.

Ez a Best FM kívánságműsor itt a 104.6-on, és Incitől kaptuk, hogy a rendőrségi ellenőrzés Debrecen-Pallak között az adótoronynál mindenki óvatosan vezet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

Hello, János vagyok, és szeretném kérni Michael Jacksontól a BD című számot. Az egyik ismerősömnek szeretném küldeni, szép hétvégét kívánok neki.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és Gyöngyi kérésére szóljon a folytatásban a Follow the Flow és a holnap küszöbén Edukának, mert megérdemli.

Visszaugrunk most az időben, itt a Best FM kívánság műsorban, de jó sokat, 1984-be érkeztünk. Itt van Limál és a Neverending Story, amit Irenke kérésére küldünk mindenkinek, aki

Remélem, így lesz, sokan tudnak kirándulni, menni valamerre a hétvégén. Én köszönöm a figyelmet, hiszen elérkeztünk az utolsó előtti dalhoz. Benson Boone következik, és a Beautiful Things, amit Andi választott a családjának, illetve Enikő pedig a barátjának, Bencének, Valmár és Tomi közösét, a Valenciát. Én köszönöm a figyelmet, és további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották.

0: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidős sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bár ki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
0: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.

0: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Szelíd napsugár és költészet várja a verskedvelőket ma. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Berettyóújfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. A nyár hangulatát és a líra megnyugtató erejét ötvözi a debreceni pincelíra következő estje, amely már a 144. alkalommal várja az érdeklődőket. A szervezők úgy fogalmaznak, szelídre szűrt napsugárral és Babics soraival hívják a verseket szeretőket az új galéria hűvös falai közé. A mai kora esti találkozóra a résztvevők saját költeményt vagy kedvenc verseiket is magukkal hozhatják, így ezúttal is a személyes élmények és a közös vers élmény kerül a középpontba, mutat rá a Dehír. Folytatódik a mobil hulladék udvar szolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Helybe viszi az ügyintézést a kormányablakbusz. Július 14-én Nyíracsádra érkezik a mobil ügyfélszolgálat. A HAON cikke szerint a busz délelőtt 10 és 12 óra között várja az ügyfeleket a könyvtár előtti parkolóban. Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok, vasárnapra ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.

0: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál, nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban, szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar megyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely nap Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyag volt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: A Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabadhely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidős sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bár ki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
0: Záporra, sőt akár zivatarra is számíthatunk, és egy gyenge hideg front frissíti fel a levegőt. Legtöbb 25-26 Celsius fok vasárnapra, ismét melegebb időt jeleznek előre, akkor már 29 Celsius fok is lehet. Éjszakára 11 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt borult, részben napos órákra számíthatunk a következő napokban.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1,